egy órán keresztül csak Nyugat-Dunántúli és Örvidéki DJ-kkel. At the turntable, Armin S. Live from Oberpullendorf, Austria.